Was Sie jetzt hören, ist die Sendung Memo hier auf Radio Mora. Es ist 8.10 Uhr und leider neigt sich der Sommer langsam dem Ende zu. Heute ist bereits der vorletzte Montag. Das Wetter hat uns in den vergangenen Tagen endlich nennenswerte Niederschläge und auch eine Abkühlung gebracht. Trotzdem scheint uns bereits die nächste, wenn auch kürzere Hitzewelle bevorzustehen. Laut Prognose von Geosphere Austria wird es von Tag zu Tag wieder wärmer. Morgen erwartet uns 28 Grad, am Mittwoch 30, am Donnerstag 32 und am Freitag könnte in der Region bereits bis zu 36 Grad erreicht werden. Sajnos lassan közeledik a nyár vége, ezt például tapasztalhatjuk abból is, hogy mennyivel rövidebbek már a nappalok. Ma már az utolsó előtti hétfő van ebben a hónapban, és a nyáron is. Az időjárás pedig az elmúlt napokban végre hozott számottevő csapadékot, meg lehűlést is. Ennek ellenére úgy tűnik, egy újabb, rövidebb hőhullám előtt állunk. A Geosphere Austria előrejelzése szerint ismét napról napra egyre melegebb lesz. Holnap 28, szerdán 30, csütörtökön 32, pénteken pedig akár már 36 fokot is mérhetünk a térségben.

0: Egy hétvégén keresztül minden a vörösborról szól Sopronnyéken. A Red Summer Wine Fesztiválra közelről és távolról érkeztek vendégek, akik megkóstolhatták a térség legjobb borait, és betekinthettek a boros pincék világába is. Nach dem erfolgreichen Red Summer Wine Festival wird es in Neckenmarkt-Heuer noch zwei Wein- und Genuss-Events geben. Am 10. und 11. Oktober zeigt die Fahnenschwinger Blaskapelle unter dem Motto Sturm und Klang wieder, was sie drauf hat. Am Wochenende nach Martini stehen dann genussvolle Wein- und Kulinarik-Veranstaltungen, das auf dem Programm. Und mit diesem Thema beschäftigen wir uns auch in den kommenden zwei Stunden hier auf Rádió Mora. Ezzel a témával folytatjuk majd a következő két órában is a nap témáját itt a Rádió Morán.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.

Hoffnung auf einen neuen Impfstoff gegen schwarzen Hautkrebs. Die US-Pharmakonzerne Moderna und Merck melden positive Ergebnisse einer großen klinischen Studie zu einem neuartigen mRNA-basierten Krebsimpfstoff. Rund 1130 Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem Melanom nahmen daran teil. Der therapeutische Impfstoff Intismeran Autogene wurde nach der Entfernung der Tumore gemeinsam mit dem Immuntherapeutikum Pembrolizumab eingesetzt. Laut den Unternehmen konnte die Kombination das Risiko für einen Rückfall und die Ausbreitung des Krebses deutlich reduzieren. Nun wollen Moderna und Merck die Zulassung beantragen. Der Impfstoff basiert auf der mRNA-Technologie, die bereits von den Covid-19-Impfstoffen bekannt ist. Újra nyílhat a fekete bőrrák, vagyis a melanoma kezelésében az amerikai Moderna és a Merck gyógyszergyártók pozitív eredményekről számoltak be egy új mRNA-s alapú terápiás vakcina klinikai vizsgálatában. A kutatásban mintegy 1130 előrehaladott melanomával kezelt beteg vett részt. A daganat műtéti eltávolítása után a betegek egy része az új vakcinát a Pembrolizumab nevű immunterápiával együtt kapta. A vállalatok szerint a kombináció jelentősen csökkentette a daganat kiújulásának és más szervekbe történő átterjedésének kockázatát. A Moderna és a Merck most engedélyezési kérelmet készül benyújtani. A terápiás vakcina ugyanarra az mRNA-s technológiára épül, amelyet a COVID-19 elleni oltásoknál is alkalmaztak már.

In unserem heutigen Musiklieb hören Sie die neue Zusammenarbeit von Swedish House Mafia und Lieke Lee. Happiness is so sad. Der Song verbindet melancholische Pianoklänge und atmosphärische elektronische Sounds mit Lieke Lees gefühlvoller Stimme. Eine Mischung aus Euphorie und Melancholie und damit ein etwas anderer Sound von Swedish House Mafia. Der Song ist Ende Juli erschienen und wurde zuvor bereits bei den Residency des Trios auf Ibiza live vorgestellt. Mai zenei ajánlatunkban a Swedish House Mafia és Lieke Lee közös újdonságát hallhatják. Az Happiness is So Sad című dalban a svéd trió atmoszférikus elektronikus hangzásra találkozik Lieke Lee érzelmes, kicsi melankolikus ének hangjával. A dal egyszerre energikus és szomorkás, egy különleges hangulatú felvétel, ami a Swedish House Mafia egy másik oldalát is megmutatja. Ez jön most itt a Rádió Morán újdonságként.

Es ist 9.49 Uhr. Unser Musikblock 10 vor 10 kommt jetzt hier auf Radio Mora mit zwei Songs ohne Unterbrechung. Zuerst kommt Post Malone mit What Don't Belong to Me, danach G-Pont mit Kezikura Blues. Két zene jön most 10-15 zenei blokkunkban itt a Radio Morán. Elsőként érkezik Post Malone és a What Don't Belong to Me, majd pedig a G-Pont és a Kezdjük Újra Blues hallható. Csak itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Emlékezzünk 2014. május 4-ére, amikor a Starsky és Hutch Jazz Club átadta a Sokol FM stábjának a szakképesítés nélküli élő rádiózás felelősségét. Az ezt jelképező lovat a Sokol FM stábja megőrzi, és időről időre ezzel a bejátszással igazolja annak hiánytalan meglétét.
3: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádióműsorotok, a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. Nem vagyok reked, csak most lettem ilyen. Az van, hogy a Paulo Fresso-nak van az a Angel című lemeze, amit eszetlen régen nem játszottam. De olyannyira régen, hogy a emlékeim visszavezetnek még a őskori rádiózási időszakainkra. Ez egy 98-as lemez, tehát abban az évben jelent meg, amikor rádiózni kezdtünk barátaimmal. Ugye Trit Gasser Istvánt és Berko Attilát neveztem meg. Ez a három fő stáb volt a indítása ennek a műsornak. Most egyedül vagyok. Nyilván a rendkívül sikeressége miatt, hogy elkezdte tűröm a sorsom? Kérdőjel. A digitális kérdőjel kérek.
4: Peti, sugárzás technikailag már ki tudjuk tenni a digitális kérdőjelet egy mondat végére. De te is tudod, ez nem minden vevőkészüléken működik. Kérlek, igyekezz helyes szórendű, tallam ívében is kérdő mondatokat feltenni.
1: Volt kérdője? Jó, tehát az Everything's Happened to... Igen, a zenekartagok, már kezdtem mondani, kik van. Jó, tehát igen, tehát olaszok játszanak, ugye Furio Di Castri, aki basszus, elektronika, doboknál Roberto Gatti, Istenem, honnan is ismerős nekem ez a Gatto, és akkor ugye a gitárszintetizátorok Nguyen Li, ugye mindenki jól ismeri ezt a nevet, hiszen Nguyen Li az a vietnámi zseni, aki eztán csinált nem kis dolgokat a világban. Na, mindegy, lépjünk tovább, azt mondja, hogy Ornella Vanoni énekel, trombita, fuvola, elektronika, Paulo Fresso. Biztos kihagyok egy csomó embert. Biztos, hogy kihagyok. De most, jó, oké, nem rabolom az időt ezzel, meg itt bénázok, viszont a lemez az vastagon hosszabb, mint a műsoridő. Tehát egy óra 12 perc, úgyhogy most kiszámolunk belőle nagyjából egy ilyen 20-balány percet. Na, most vagy az van, hogy 4 felvétel jön, és akkor rendesen a felezőpont nagyjából megvan, vagy jön 5, de akkor meg túllógunk, úgyhogy 4 mellett döntöttem. Az Everything Happens to Me, M. Dennis és A. Thomas szerzeménye az egyes felvétel. Utána három Paulo Fresso szerzemény jön, a Walkabout, a Fellini és a Elogio del Discanto. És ezzel jövök vissza. Hopci. Tehát ezzel jövök vissza, és utána a felező ponton jövünk a folytatásban. Na, érthető volt ez így?
5: Zsuffa Peti mamája vagyok. Annyitól nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a vélemény. Hallgassátok minél többen.

zárlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ah, sziasztok!

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyők kérgét megtévesztésig képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre viszi a sarlópernye.

0: Fekete zsírba.
1: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.
2: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
3: Kedves hallgatóink! Szimbolikus bejátszást hallottam.
4: Dear listeners, a symbolic spot was heard.
2: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók.
3: Vegyük észre, hogy minden egyes nyugvó pont melyiknek abszolút értéke megegyezik az előző méréseknél tapasztalt értékkel, addig nem tekinthető véglegesnek, míg a két érték abszolút értéke még nem egyezik.
5: Itt kedvenc rádióműsorotok a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és Paulo Fressonok a 98-as lemezét hallgatjuk, az Angel című lemezt, ez a BMG France-nál jelent meg. És innen ment le 4 felvétel, most jönni fog másik 5. Ezzel az 5-tel jutunk a műsornak a végére, úgyhogy nem kell azon aggódnunk, hogy nem marad lekeverési zenének hely, mert bőven lesz ott még. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább feszesre veszem a műsortestet, és akkor a végén meglötyögjön a rátett zenéknek a sokasága. A Saigon fog jönni, F.D. Castri a szerző, utána, ezt mondjam ki, Akkarezame, igen, Akkarezame, G. Galvi és N. Salermo a szerző páros. Variazione Cinque, Paulo Fresu szerzemény, ez a 7-es. El Saola, D. Broker és Nguyen Lee szerzemény a 8-as. És még egy jön ugyanettől a szerzőpárostól, a Song van, ezután jön a búcsú, és ezután, ami jönni fog, az valószínűleg 2 felvétel, és az bőven elég lesz már. A Sunyos és a Dovniente Akade, az előbbi az F.D. Castri szerzemény, másik pedig Paulo Fresu szerzemény. De ezt majd még fogom konferálni. Induljon az említett 5 felvétel.

0: Kiskacsa fürdik fekete zsírban.
1: Kiskacsa fürdik fekete zsírban. Little duckling is bathing in black grease.

Nádasdi Antal. Antal. Nádasdi Antal Sarolta. Ő 20 éves szép teliholdas Sarolta, én húséhes vén ordas és latorma.

Itt kedvenc rádió műsorok a Minisztárszki és Hágyeszkóban mikrofonban a Zsuffa Péter, és ugye egy olyan lemezt hallgatunk, amit a műsor indításakor kezdtem el játszani, ezt voltam, többet nem is játszottuk szerintem, tehát ez egyszerűen még annak idején Egerbe ment, akkor villogtunk vele, ha jól emlékszem, meg talán Budapesten az induláskor. 98-ban jelent meg a BMG France-nál ez a Paolo Fresu Quartet Angel című lemez, ami egyébként tényleg itt van a szekrényemben, tehát a polcokon, és akkor most a Songban után jöttem föl, ez pedig ugye a lemezek a 9-es felvétele, és kettőt merek biztosan felkonferálni, ami még ugye el fog indulni időn túli zeneként, de hát ebből ezek már le lesznek keverve a rádióknál, hiszen nem marad hely egyszerűen. A Suenyos lesz, amely F.D. Castrinak a szerzeménye a 10-es felvétele lemezen, eredetileg itt most ez fog jönni mindjárt, utána pedig a Dove Niente Acade, ami Paolo Fresu szerzemény, ez a lemez 11-es felvétele, és 3 felvételre esélyünk nincsen, 4 felvételre nincsen esélyünk, 4 volt utána. Oké, induljanak ezek a felvételek, és én megköszönöm a rádiolgatók figyelmét, és nagyon remélem, hogy mindenki jól szórakozott. Ne felejtjétek, a műsor hivatalos weboldala a www.zsuffajazz.hu, és ezt ugye idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra. Sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
1: Haló, itt a Központ. Játszanak közérthető zenét.
2: A Központ hangja egy szoftver. Mint ahogy Peti is. Én programoztam, Anna vagyok. Ha meguntátok, szóljatok, és átírom az algoritmust.
0: Kedves hallgatók, ez egy remix műsor.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofonok, a Zsuffa Péter. Az van, hogy meghalt Joy DeFrancesco. Múlt héten volt egy adásom, amikor így előkaptam időhiányban egy műsort, ahol ő is játszott, de most szentelünk neki egy komplett műsort, mert hát augusztus 25-ön a idén 2022-ben itt hagyott bennünket. Teljes titok, a feleséget tette közzé a halálhírét, és nem magyarázta meg, hogy mibe halt meg, és hol. Tehát nem tudjuk a halálnak az okát és a helyét. Úgyhogy ezzel kapcsolatban semmi infónk nincsen. Joy DeFrancesco kikerültetlen név a 2000-es évek első évtizedében, és azt megelőzően a 71-ben született, tehát korosztályombeli emberről van szó, és hát gyakorlatilag George Benson, Pat Martino, Benny Goldson, Arturo Sandoval, Diana Krall, Jimmy Smith, Lee Ritenour, Joe Lovano, John Scofield, Aaron Jones, Steve Gadd, tehát aki él és mozog és fontos muzsikus volt a 20. század jazz életében, 21. század elejének jazz életében, az mind zenésztársa volt. Volt szerencsém vele találkozni, és így erről most még esik majd szó. Egy trombitát is egy brilliáns módon. Tehát fúvos hangszert is jelen voltak az életében. Na nézzük akkor, mit fogunk hallgatni. Az első hét felvétel, az első blokk, és ezzel fogunk most elindulni. Az egyes felvétel lesz, és akkor most kettő monitort is nézek egyszerre, bocs, úgyhogy kicsit most vontatottan fog menni a dolog, de mindjárt kinyitom nagyobbra. You'd be so nice to come home to, a Cole Porter szerzeménye az egyes felvétel. Mr. Dennis Hallihan, Joy DeFrancesco szerzeménye kettes. Ezt követi They Say It's Wonderful, Irving Berlin a szerző. Did You Hear Him Holler? Joy DeFrancesco a szerző. Az ötös felvétel lesz a MacDuck Knife, és ugye ez Mark Balzain és Bertolt Brecht, illetve Kurt Weill közös szerzemény. Ez az ötös felvétel. A hatos lesz a One Mint Julep, Rudy Tubbs a szerző, és a hetessel, nehogy hülyeséget mondjak, és a hetessel zárjuk ezt a blokkot, igen, In the V.
4: Hi, this is Joy DeFrancesco, and you're listening to the Starsky and Hutch Jazz Show.
0: In the V Small Hours. Bob Hillard és David Mann a szerzőpáros. Most ezután fogok visszajönni, és folytatjuk a műsort.
4: Club? All right, whatever I say is it now. Hi, this is Joy DeFrancesco, and you're listening to the Starsky and Hutch Jazz Club.

0: Nádas Leontól, de szép volt.
1: De szép volt, de szép. Kívántam mindenét. Még néztem szép szemét, kép volt erembe szép. Arany volt hajszíne, hódított messzire. Szeme meg kék, az úr, s tudtam már, ő az úr.
2: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
3: We apologize for the previous spot.

Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.

0: az alföldi köszönő kecske.
1: Teach me tiger.
0: Ez az állat borzasztó bal szerencséjére rohadt udvarias. Még a természetes ellenségeinek is köszön, mielőtt elmenekülne előlük. Évszázadokon át jól nevelt farkasokkal és medvékkel osztotta meg élőhelyét, akik fogadták a köszönését, és csak aztán támadtak. De az osztrákok által behurcolt idegen ragadozók a 19. század elejére szinte teljesen kiirtották a hazai köszönőkecske állományt. Az alföldi köszönőkecske ma kis létszámban rezervátumokban és nem használt padlásfeljárókban él, de mára már csak legfeljebb, ha bólint. Viszont előfordul, hogy egy-egy példány újabban be

lelkemnek párlata, szívemnek vágyama. Szóljon a drága jaj, ágyamban halljam. Ah, sziasztok!

0: Te Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.

0: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
1: Egy földön kívüliről már tudunk. Rádió műsora van.
2: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter.
3: Remix műsort hallottok.
2: Joy Di Francescóra emlékezünk, aki most augusztus 25-én hagyott itt bennünket. A fantasztikus Hammond organista 2001-es lemezét hallgatjuk. Az első 7 felvétel után vagyunk. Most 3 felvételt fogok felkonferálni. A 8-as felvétellel fogjuk folytatni. James Van Housen és Johnny Mercer közös szerzeménye I Flew About You. Ez lesz a 8-as, a 9-es jön ezután The Sidewalk is Wide, Joy Di Francesco szerző, és a 10-es lesz Let Me Love You Tonight, Mitchell Parrish és René Touzé a szerzőpáros. Ezután fog visszajönni a búcsúmra, és utána 3 zene fog jönni időn túli kategóriában, hát nyilván még nem érjük az időn túliságát, de aztán majd a véget le kell keverni a technikának, de végül jussunk el előbb. Következik most a Joy Di Francescóra emlékező adásunk, azon 3 felvétele, mely már a búcsúig fog elvezetni.
1: Köszönjük, hogy műsorunkat választotta!

kezdetben Péter űrhajós akart lenni, majd később ügyvéd. A sors tréfája, hogy műsorával minden héten egyszer távoli bolygókra utazik, és remekül meg is indokolja azt.

Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és Giudi Francescóra emlékeztünk 2001-es lemezével, mely a Swingin' and Swingin' címet viseli, és az utolsó három felvétel fog jönni most egymás után sorba, diba sorba, de most a konf meg bejátszások nélkül, ezek a időn túli zenéknek számítanak, teljes lemezbe teszem, de ez túl fog lukni jelentősen, tehát a technika le fogja keverni, úgyhogy ezt majd a zsuffajazz.hu weboldalon lehet meghallgatni teljes országban ezt a műsort, mert onnan okvetlenül kénytelen lesz a technikus égségába levenni az utolsó időn túli zenei blokk részeket. Na, nézzük akkor a Kansas City-vel, megyünk tovább, Jerry Leiber és Mike Stoller a szerzőpáros, a Friedrich Edward Wetterly szerzeménye, a Daddy Boy lesz a 12-es, és a I'm Getting Sentimental Over You, a George Bashman és Ned Washington szerzőpáros dala szerzeménye már jócskán túl van a műsoridőnkön, tehát az ilyen extra felvétel. Na most akkor ezzel a köszönöm most meg a rádiolgatók figyelmét, bízom benne, hogy Giudi Francescóra emlékező műsorunk fölkeltette Giudi Francescó iránt az érdeklődést, azok számára, akik esetleg eddig nem ismerték a nevét, most, hogy elment, a zenéje itt maradt, és hozzáférhető, meghallgatható. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádiolgatók figyelmét, bízom benne mindenki. Kedves hallgatók, remix műsort hallottatok. Viszont hallásra, sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.